0: Magyar hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti Magyar hírmagazin adásunkban több témával is készültem Önöknek. Rövidesen hallhatnak a Vienna Design Weekről, amelyen magyar műalkotások is helyet kaptak, de emellett szó lesz a jelenleg a fertőtónál sereglő vándormadarakról és egy fővárosi kezdeményezés bővítéséről is, aminél kreatívan lehet graffitizni az érdeklődőknek. És persze ma este újabb része jelentkezik színes kultúránk adásunk is, amelynek vendége Szegő János Johann lesz, aki 56-os emlékeiről is mesél. Tartsanak velem, azonnal kezdünk! Idén szeptember 25-től október 4-ig kerül megrendezésre a Vienna Design Week, ami Ausztria legnagyobb kurátori irányítású designer fesztiválja. Az előző évek sikeres együttműködésének köszönhetően a Budapesti Metropolitan Egyetem és a Bécsi Collegium Hungaricum együttműködéséből idén is színteret kapnak magyar műalkotások. Buder Berta Collegium Hungaricum igazgatójával, Méhes Mártonnal beszélt.
2: Fontos, hogy a Vienna Design Week azért elsősorban egy kísérletező, a design gondolkodásra rá hangoló fesztivál, tehát nem annyira a kész, nem tudom én, boltban kapható termékeknek a formájáról vagy formatervezéséről szól, hanem tényleg arról, hogy a design segítségével, és van egy ilyen angol terminus erre, ez a design thinking, tehát egy ilyen alkotó folyamattal, hogy lehet dolgokat esetleg megváltoztatni, vagy hát elsősorban megjavítani a világban. És ennek az egyik legfontosabb kérdésköre talán ez a környezettel, vagy a való együttélés, de inkább a környezetben való harmonikus együttélés, ugye milyen újrahasznosítási lehetőségek vannak, milyen anyagokkal lehet dolgozni, vagy egyáltalán milyen koncepciók lehetnek arra, hogy a lakhatás, a világítás, és sok, tehát anyaghasználat, tehát egy csomó minden mondjuk így a jövőbe mutasson, és megoldást kínáljon arra, hogy működőképes maradjon a világ.
3: Az, hogy idén 20 éves a Vienna Design Week, az pontosan mit jelent a Collegium Hungaricum és a Budapesti Metropolitan Egyetemnek az együttműködésében?
2: Ez szerintem elsősorban azt jelenti, hogy mondjuk most ilyen kicsit szalop kifejezéssel jó lóra tettünk, mert ez a fesztivál nem annyira idős, de azért 20 év alatt az látszik, hogy nagyon kinőtte magát, és egy igazán komoly regionális jelentőségű design fesztivál lett belőle. Nagyon jó a híre, van egy komoly szakmai ázsiója, tehát ennek most már azért van egy rangja, hogy akár az egyetem, akár mi, mint Collegium Hungaricum itt partnerek lehetünk, és mivel mi ennek jó időben megágyaztunk, már régóta, ezért ez egy ilyen szervesen fejlődő, tényleg produktív együttműködés lett. Amúgy meg természetesen igazából csak gratulálni tudunk a Vienna Design Week-nek ehhez a 20 éves kerek születésnaphoz, és azt reméljük, hogy a magyar dizájnerek 20 év múlva is ugyanígy itt lesznek még, és gazdagítják a programot.
1: A hivatalos megnyitó szombaton, szeptember 26-án volt, ahol az alkotó diákok szó szerint életre keltették a kiállítást. A megnyitót megelőzően Kudron Anna, a kiállítás egyik kurátora osztotta meg gondolatait.
4: Collegium Hungaricummal egyébként most már, hát mint kiszámoltuk, jó néhány évvel ezelőtt, tehát tulajdonképpen a Veszprém kulturális fővárosa ideje óta működünk együtt, viszont ebben a konstellációban, hogy a Vienna Design Week-re kiállítással készülünk, ez már a második alkalom, és ismét szuper együttműködés volt, úgyhogy nekünk Bécs és ez a fajta ilyen osztrák-magyar kulturális kapcsolat nagyon fontos, stratégiailag nagyon fontos lehetőségnek tartjuk, úgyhogy ebben nem is tudnánk jobb partnerrel állni, mint erre a kettőre, akivel most együtt dolgozunk. És egyébként most még egy szinten hozzáadtunk, ugyanis szombaton, amikor a Mi Spotlight eventünk lesz 6 órától, akkor egy performanszal is várjuk a látogatókat. Az egyik kiállított tárgy akkor lekerül a helyéről, és az egyik nemrégiben végzett hallgatónk, Smutka Roland fog belebújni a ruhába, és Fódi Martin, egyébként textiles hallgatónak a koncepciója mentén fogja hát a teret és a teraszt újraéleszteni.
1: A fertőtó most a napokban nem csak a természetrajongókat vonza, hanem a madarak is oda sereglenek. Az enyhe őszi idő ugyanis ide csalogatta a Nemzeti Park Fertőtóhanság vidékére a vándormadarakat, amelyek itt pihennek meg hosszú útjukon dél felé, hogy feltankoljanak egy kis energiát. A tó és környéke igazi életmentő pihenőhely nekik, bőséges táplálék, víz és biztonságos menedék vár rájuk, mintha csak egy autópálya melletti pihenő lenne, ahogy a Nemzeti Park egyik őre, Verena Beck is mondja. De nem csak a szárnyas vendégek élvezik a hely varázsát, a madár megfigyelők is nagy számban érkeznek, hogy láthassák a sokszínű madárvilágot. A napsütéses idő pedig tökéletes alkalom arra, hogy biciklivel vagy lóháton is be lehessen barangolni a tájat. Bécsben mostantól még több lehetőség lesz a legális graffitizésre. 6 új helyszínnel bővül ugyanis a paletta, köztük a Karlsplatz és a Donauinsel, ahol a kreatívabbak kedvükre kiélhetik magukat. Az úgynevezett Wiener Wände felületek már 2005 óta léteznek, és legális felületeket kínálnak a kreatív graffiti művészethez. Most már összesen 29 ilyen fal van a városban, amelyeket egy galamb szimbólum jelöl. A használatuk ingyenes, és nem kell hozzá regisztráció sem. Persze vannak szabályok, diszkriminatív vagy uszító tartalmak szigorúan tilosak, és hangsúlyozzák, hogy tisztelettel kell bánni egymás műveivel, vagyis a régi, már kopott graffitik nyugodtan lefesthetők, ha valaki újat akar alkotni.
0: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: Ma este újabb része jelentkezik Színes Kultúránk adásunk, és ebben már több 1956-os kortanú történetét is megismerhettük. Ma este egy olyan vendég következik, akinek életét szintén 1956 változtatta meg. Szegő János Johann 20 évesen érkezett Bécsbe, ahol hamarosan az osztrák főváros egyik kiváló ismerője, idegenvezetője lett. Szegő Johann ma 90 évesen is vezet még csoportokat, több könyve jelent meg, melyekben Ausztria, Bécs és Magyarország történelmi kapcsolataival is foglalkozott. Weber Katalin interjújából mutatok most egy rövid részletet önöknek.
5: 20 éves voltam, akkor nem voltam már kisgyerek.
6: Azt hiszem, ön egyedül indult el, tehát a szülei testvérei maradtak. Miért döntött így?
5: Én csak akkor egyet akartam el abból a hazug rossz világból. De tényleg ugye a család az ott maradt. Nem volt könnyű. Egy vagy két héttel előtte még el nem tudtam volna képzelni azt, hogy akár csak 10 méterre elköltözzem a családomtól. Aztán így jött.
6: Teljesen egyedül volt, vagy barátokkal?
5: Nem, egy kolléganővel jöttem. December 8-án hagytam ott Budapestet, december 9-én érkeztem Ausztriába, 10-én Bécsbe.
6: Hogy sikerült ilyen gyorsan? Tudom, hogy többen valahol vártak, többször megpróbálták.
5: Mondjam azt, hogy szerencsém is volt. Végrebben ezt kell mondani, hogy szerencsém is volt. És azért azt hiszem, hogy azok a nagyon sokáig várakozók, azok talán többet meséltek erről, több is volt a mesélni való, de azok talán kisebbségben voltak.
6: Vonattal, vagy hogy tudtak ki?
5: Vonaton, igen.

0: Soponig, Budapest Sopon, állóhely 11 órán keresztül, vagy 12 órán keresztül. Hát mondjuk nem volt egy luxus utazás, de nem is annak volt betervezve.
1: Mennyi mindent tudott magával hozni, vagy mi volt az, amire azt mondta, hogy ez fontos, ezt én viszem?
0: Jó kérdés, ma már nem tudnám megmondani. Egy aktatáska volt nálam, hát abban nyilván volt egy fogkefe, meg hasonló használati tárgyak, de hát ezek néha hall az ember ilyen költői magyarázatokat, hogy volt nálam egy Adi könyv, vagy ilyesmi, szóval Adit nem hoztam, de a többit sem hoztam.
1: Németül akkor már tudott?
0: Ja, nein, bitte, danke. Volt egy nagyon szerény szókincsem, nagyon szerény aktív szókincsem, és én eleinte angolul éltem. Aztán, ahogy múltak a napok, valahogy bele-bele sodródtam a németbe, aztán itt maradtam. De én angolul, eleinte angolul beszéltem itt.
2: A teljes beszélgetés tehát ma esti 20 óra 30 perckor kezdődő Színes Kultúránk adásunkban hallgathatják meg.
3: Időjárás.
2: A továbbiakban Burgenland egész területén felhőtlen égbolt várható, ami kedvező feltételeket biztosít a naplemente megfigyeléséhez. Az éjszaka folyamán az időjárás tiszta marad, a hőmérséklet érzékelhetően csökken, 12-től 5 fokig süllyed, a legalacsonyabb értékek Dél-Burgenlandban mérhetők, a szél ideiglenesen alább hagy. Holnap, vagyis kedden a magas légnyomású időjárás továbbra is fennmarad, így napos időre számíthatunk reggeltől estig. A délkeleti szél észak- és közép-Burgenlandban a nap folyamán mérsékelten erősre fordul, míg délen gyenge vagy mérsékelt erősségű marad. A reggeli órákban még hűvös lesz, délután azonban a hőmérséklet 20 és 25 fok közé emelkedik. És ezzel hírmagazinunk végére értünk. Köszönöm figyelmüket! 20 óra 30 perctől Weber Katalin várja Önöket Színes Kultúránk adásunkban. Az előző percekben Sebestyén Áront hallották. További szép estét és jó rádiózást kívánok!

0: színes kultúránk.
1: Bécs karácsonyi fényei és egy friss vajas zsemle, ezek maradtak Szegő Johann első emlékei az új hazájáról.
2: 56-os Bécs. Kérem, gondoljunk arra, hogy Budapest akkor szét volt lőve. Délután 4-től vagy 4:30-tól sötét volt, ugye nem volt közvilágítás. És akkor az ember kijön ide, és a Mariahilfes

0: Felszínben megvolt a karácsonyi kivilágítás. És mi persze azt hittük, hogy ez itt mindig így van, és ez volt a kétségkívül a legnagyobb benyomás.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Weber Katalin köszönti Önöket Színes Kultúránk magazinunk mai adásában. Hétfői műsorainkban már több 56-os kortanú történetét is megismerhettük. Bécsben, Burgenlandban és Innsbruckban élő magyarok meséltek arról, mit jelentett számukra a forradalom, a menekülés és az újrakezdés. Most egy olyan vendég következik, akinek életét szintén 1956 változtatta meg. Szegő János 20 évesen érkezett Bécsbe, ahol hamarosan az osztrák főváros egyik kiváló ismerője, idegen vezető lett. Szegő Johann ma 90 évesen is vezet még csoportokat, több könyve jelent meg, melyekben Ausztria, Bécs és Magyarország történelmi kapcsolataival is foglalkozott. 1956 tehát az ön életében is sorsdöntő változást hozott. Mire gondol ma a 70 éves évforduló kapcsán?
0: Hát így nehéz rögtön válaszolni, ha megkérdez. Természetes, hogy egy pár kép felberül bennem, de hogy én mondjuk állandóan erre gondolnék, ahol nincs szó, de egy pár dologra hát világos, hogy emlékszem, hát 20 éves voltam, akkor nem voltam már kisgyerek.
1: Azt hiszem, ön egyedül indult el, tehát a szülei testvérei maradtak. Miért döntött így?
0: Én csak akkor egyet akartam el abból a hazug rossz világból. De tényleg ugye a család az ott maradt. Nem volt könnyű. Egy vagy két héttel előtte még el nem tudtam volna képzelni azt, hogy akár csak 10 méterre elköltözzem a családomtól, aztán így jött.
1: Teljesen egyedül volt, vagy barátokkal?
0: Nem, egy kolléganővel jöttem. December 8-án hagytam ott Budapestet, december 9-én érkeztem Ausztriába, 10-én Bécsbe.
1: Hogy sikerült ilyen gyorsan? Tudom, hogy többen valahol vártak, többször megpróbálták.
0: Mondjam azt, hogy szerencsém is volt. Végrebb ezt kell mondani, hogy szerencsém is volt, és azért azt hiszem, hogy azok a nagyon sokáig várakozók, azok talán többet meséltek erről, több is volt a mesélni való, de azok talán kisebbségben voltak.
1: Vonattal, vagy hogy tudtak ki?
0: Vonaton, igen. Soponig. Budapest, Sopon, állóhely 11 órán keresztül, vagy 12 órán keresztül. Hát mondjuk nem volt egy luxus utazás, de nem is annak volt betervezve.
1: Mennyi mindent tudott magával hozni, vagy mi volt az, amire azt mondta, hogy ez fontos, ezt én viszem?
0: Jó kérdés, nem tudnám megmondani. Egy aktatáska volt nálam, hát abban nyilván volt egy fogkefe, meg hasonló használati tárgyak, de hát ezek a néha hall az ember ilyen költői magyarázatokat, hogy volt nálam egy Adi könyv, vagy ilyesmi, hát szóval Adit nem hoztam, de a többit sem hoztam.
1: Németül akkor már tudott?
0: Ja, nein, bitte, danke. Volt egy nagyon szerény szókincsem, nagyon szerény aktív szókincsem, és én eleinte angolul éltem. Aztán, ahogy múltak a napok, valahogy bele sodródtam a németbe, aztán itt maradtam. De én angolul eleinte angolul beszéltem itt.
1: Elsősorban tanulni szeretett volna, vagy hogy is képzeljük el, hogy kezdődött ez a bécsi élet itt? Milyen volt valami központ, ahol önök tudtak jelentkezni, vagy hol tudtak így otthon találni egy tetőt a fejük felett?
0: Hát központ, meg ilyesmi, meg iroda, meg bürokrácia, az volt Dögivel. Mondjuk ilyen szempontból az ember szinte otthon érezte magát. Régi jó KUK, Ferenc Józsefi bürokrácia, az azt hiszem megmaradt a kommunista, meg az antikommunista szisztémában is. Igen, tanulni, én akkor tanulni akartam, hát ez a dolog mellé ment, teljesen mellé ment. Ilyen is van. Én orvosi egyetemre jártam.
1: Hogy is kanyarodott erre a pályára? Hogyan lett egy fiatal magyar menekültből egy bécsi idegenvezető?
0: Hát erre nem könnyű válaszolni. Mondjuk így a történelmi érdeklődésem az mindig megvolt, ez már megvolt én kiskoromban is. Szóval ez az érdeklődés megvolt. Aztán ez mondjuk nem csak a hallottakra, hanem a látottakra is kezdett vonatkozni. Volt itt Bécsben millió foglalkozásom,

0: Maria Hilfestraße, ma meg volt a karácsony, egy kivilágítás. És a mi persze azt hittük, hogy ez itt mindig így van, és ez volt a kétségkívül a legnagyobb benyomás. De mai szemmel nézve az akkori Bécs, az nyilván nem tudom, egy nyomortanya volt, vagy mi a fene, bocsánat, hogy néha itt fejezem ki magam, de mondjuk az akkori szemmel nézve, hát ez számunkra óriási volt. Tűnt is, csillagónak tűnt is, az ember bement egy kis fűszereshez, és akkor ott összevágott magának, mit tudom, egy vajazsemlét, vagy micsoda.
1: Az egy luxus volt.
0: Luxus volt, majdnem, de maga a tény, hogy ilyesmi elképzelhető, ilyesmi létezik. Biztos, hogy nem objektíven nézem az akkori Bécset, hanem van benne egy ilyen kis, hogy mondjam, megszépítő távolság, mert azt hiszem érthető.
1: Szüleid hogy tudta értesíteni, vagy mikor, hogy ön itt marad, nem is akar soha tovább menni, tehát Bécs az egy ilyen, az egy cél is.
0: Nem. Először, hogy a szüleimet hogy értesítettem, ezt ma már pontosan nem tudnám rekonstruálni. Az X-nek volt kapcsolata az Y-nal, és az Y viszont ismerte. Jó. Én tovább akartam menni, miután mondom, akkor az angolom jobb volt. Mai szemmel nézve az akkori angolom az pocsék volt. De akkor azt hittem, hogy tudok angolul. Na szóval én tovább akartam menni angol nyelvterületre. Hát úgy látszik, a bürokráciát még ott se törölték el teljesen. Az is lehet, hogy én nem voltam eléggé határozott, és nem járkáltam a dolog után. Valahogy itt maradtam. Aztán a német nyelvtudás az valahogy felfelé jött. Én próbáltam is lehetőleg mindent németül elintézni, de a tulajdonságom megvan akárhol hol vagyok külföldön. Én nem azzal kezdem, hogy angolul beszélek. Voltam egyszer Lettországban, nem megyek egy vendéglőbe. Még ott is elkezdtem, nem tudom, a szótárommal, vagy mivel elkezdtem ottan lettül rendelgetni. Pincé persze rögtön mondta, hogy do you speak English? Na, csak mondom, jött a nyelvi változás a Bécsi Egyetemre. Felvették az embert, elismerték a Magyarországon letett vizsgákat, a fene egye meg, maradjunk itt. Soha nem bántam meg.
1: Gondolom Bécsben nagyon sokan jöttek, fiatalok épp tanulás céljából. Volt úgy kapcsolatuk, vagy ön tartotta tovább?
0: Kapcsolatok voltak, igen. A magyar társaságom még ma is van, de sajnos ebbe az évek is beleszóltak. De mondjuk magyar társaságom az mindig volt.
1: Emlékszik, mikor járt először, aztán megint Magyarországon?
0: Persze, hogy emlékszem. 67-ben. Akkor már megvolt az osztrák állampolgárságom. De állampolgárság nélkül nem mertem volna átmenni. Most majdnem azt mondtam, hogy hazamenni, és ezt a szót, ezt most szándékosan elkerültem. De hazamenni az innen Budapestre, igenis az van, és ha Budapesten vagyok, akkor hazajövök Bécsbe. Szóval két lakiság vagy schizofrénia, amit akar.
1: Az a más, ha valaki ugye nem itt nőtt fel, nem itt született, úgy mint ön, és idegenvezető lesz egy városban, talán másképp látja akkor az ember a dolgokat, vagy figyelmesebb?
0: Ebben van valami, azért már magam is gondolkoztam. 56-57-ben, amikor még azt sem tudtam, hogy mi egy idegenvezető. Így mászkáltam Bécsben, néztem a házakat, és nekem ez a tulajdonság mindig megvan, hogy akárhol vagyok, plakátok, mi a fene, ezt elolvasom. Iszonyúan meglepődtem, hogy Bécsben van például egy Rákóczi emléktábla. Tessék, itt lakott Rákóczi Ferenc. Szóval ez mondjuk ez megvolt már bennem. Ma azt hiszem, a bécsi idegenvezetők 25-30%-a nem bécsi. De ma ugye rengeteg közül van köztük a szláv, afrikai, kínai, japán, hát akkor én egy exotikum voltam. Hogy mondjuk ezek az emberek talán egy kicsit nagyobb érdeklődéssel, vagy pontosabban nézegetik ezt a várost, ahol az emberek többség az, ja, hát itt itthon vagyok, ezt úgy is ismerem, itt ma itt voltam, és majd ott lesz majd később, ezt majd legközelebb megnézzük. Ez egy ilyen általános beállítottságon lehet mondani, és ez mondjuk talán bevándorlónak egy pluszpontja, és azt hiszem, ez mindenhol a világon megvan, hogy a párizsi, ha a Bécsbe jön, akkor rohan a Dunatoronyra, de soha nem volt az Eiffel-torony.

0: a nevezetességeket, azt máshol nézzük meg.
1: Igen.
0: Ön ugye kínált tematikus vezetéseket is, például magyar nyomok Bécsben.
1: Igen, hát ott nem csak vezetést, sőt azt kell mondanom, azt a vezetést nagyon ritkán csináltam, ebből könyv lett. Ungár és Szvíd Magyar Bécs, ez megjelent nem is olyan régen. Hát világos, hogy ezzel fog ez a téma foglalkoztatott, a magyar nyomok Bécsben.
0: Mennyi magyar nyom van?
1: 1, 2, 3, meddig tudsz számolni? Most csak azért sem mondom meg, vegye meg a könyvet. Eddig írtam azt hiszem 19 könyvet, mondjuk mint Magyar Bécs, ez az egyetlen. Hát végül a Bécs első írott nyoma, az a magyarokkal kapcsolatos 881-ből, tehát még a honfoglalás előtti korszakból.
0: 56-ot is azt hiszem röviden megpróbálta így ecsetelni, hogy így mondjam.
1: Nem lehet ignorálni. Hát, és teljesen mindegy, hogy az ember melyik oldalon áll, 1956-ot a magyar történelemből kihúzni nem nagyon megy.
0: Milyen hatással volt ez az 56 itt Bécsre? Ön ezt hogy élte meg? Hiszen ugye többen itt maradtak.
1: Hát a lelkesedés óriási volt. Azt hiszem, a világtörténelem során talán még nem volt olyan menekült áradat, melyet ennyire pozitívan vettek volna fel, mint ezt itt. Az osztrák állam, Bécs városa, különböző intézmények, privát személyek, stb. Próbáltak meg segíteni, illetőleg segítettek. Szóval összehasonlíthatatlan mondjuk a mai európai szellemez, de hát más is volt, hogy ne felejtsük el, hogy az 56 végez volt, csak ez másfél évvel volt az osztrák államszerződés után. Szóval itt valahogy még megvolt ez a, hogy mondjam, ez a közösségi érzés.
0: Ha ma jönnek csoportok, vagy akár magyar csoportok, önnek mi az első, amit mindig úgy szívesen megmutat, vagy megmutatna? Mit kell Bécsről úgy megmutatni?
1: Ez attól függ, hogy az autóbusz honnan indul. De én gyakorlati ember vagyok. De ez akkoriban minden parkoló a kis ujjamba volt, ma nem, de mondjuk, ami egy ilyen 3 órás autóbuszozásba belefér, az természetesen a Ring, Karlsplatz, Óriáskerék, Duna, Belvedere, Schönbrunn, attól függ, hogy mennyi időn van.
0: Magyaroknak mi az, amit mindenképp megmutatna más, ha magyar csoport is jön?
1: Tulajdonképpen nem.
0: Hadd áruljuk el, hogy akkor 90 éves, úgyse titok, említette, hogy 20 évesen menekült, és még mindig vezet.
1: Ez van, szívesen csinálom. Én voltam 32 éven át a Bécsi Idegenvezető Egyesület elnöke. Bejelentettük az egyesületet a bécsi rendőrségnél, mint új intézményt. Én akkor belekerültem a Világszövetség elnökségébe, ott voltam 6 évig.
0: Szokott ön vicces anekdotákat is mesélni közben?
1: Ez egy érdekes dolog, mondjuk az ember elkezd egy városnézést reggel 9-kor a csoport vezetője, azzal jön hozzám, hogy csak ne sok évszámot. Ha jó van, nem lesz sok évszám. Hát szoktam kicsit hülyéskedni a vezetéseknél. Mondjuk szerintem fontos, hogy az idegenvezető közben nézze a várost is, és bizonyos akut dolgokra odafigyeljen, és esetleg kommentálja. De most például egy példa, ennek magyarokhoz semmi köze. 20-30-40, nem tudom hány évvel ezelőtt. Az autóbusz elment a Zacher szálloda előtt. Ott néha lehetett látni az utcasarkon beszélgetve egy Péter Alexandert, vagy Maxi Böhmöt, vagy nem tudom kicsodát, akit a német közönség ismert. Én akkor ezeket ott nem kommentáltam volna, akkor engem kidobnak az autóbuszból. Szóval az ilyen dolgokra figyelni kell.
0: Ismerte ön is, ugye, ha 56-ról és Bécsről beszélünk, ezt az Ilona Stübelt, ami ugye sajnos most bezárt?
1: 56-ban vagy 57-ben nyílt meg, és amikor olvastam az újságban, hogy bezár, hát mit mondjak, ez 2 pofon volt, rohantam rögtön oda vacsorázni vagy ebédelni másnap, sajnos. Ilona Stübelbe ott nálam az esetek 90%-ában paprikás csirke vagy borjú pörkölt volt műsoron.
0: Szegő úr a beszélgetésünket megelőző nap is csoportot vezetett, vajon könyveket is fog még írni?
1: És mindenkinek azt mondom, hogy nem. Egyelőre eddig senki nem hiszi el. Nem tudom. Ma azt mondom, hogy nem. Lehet, hogy holnap eszembe jut valami.
0: Szegő Johannak megköszönöm a beszélgetést. További jó egészséget kívánunk, hogy még sok vendégnek tudjon mesélni a fővárosról, emlékeiről. Hallgatóinknak megköszönöm, hogy velünk tartottak ma este. További jó rádiózást, a viszonthallásra.